0: Mama, neked ronkanája van.
1: Ami ikemert a högdesz fák réheze.
2: Szamté!
3: Gyertje, lásd röve, úgy zsonar szex kafézó.
4: En kafé, Samsung.